mennyit hajlandóak fizetni egy-egy termékért. Emellett a versenytársak, mint például a Burger King vagy a Wendy's nyilvános elérhető árait is megvizsgálja. Az eredmény az lehet, hogy ugyanazért a hamburgerért két egymáshoz közeli McDonald'sben is eltérő összegeket kérnek. A Reuters például két kaliforniai fresnoi étterem között 21%-os árkülönbséget talált. Az egyik legnagyobb visszhangot kiváltó eset Connecticutban történt, ahol a rendszer egy Big Mac menüre körülbelül 18 dolláros árat javasolt. Ez átszámítva több mint 5,500 forint, és komoly felháborodást váltott ki a vásárlók körében. A McDonald's hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia csak ajánlásokat tesz, a végső árakról továbbra is a franchise éttermek tulajdonosai döntenek. Egyes üzemeltetők szerint ugyanakkor a vállalat nyomást gyakorol rájuk, hogy kövessék a rendszer javaslatait. A technológiai versenyjogi kérdéseket is felvet, mivel az egyes franchise éttermek bizonyos éttermekben egymás versenytársai, problémás is lehet, ha ugyanaz az algoritmus rendszer befolyásolja az árakat. A McDonald's szerint azonban az AI célja nem egyszerűen az áremelés. A rendszer arra is javaslatot tehet, hogy bizonyos termékeket olcsóbban kínáljanak, ha ezzel több vendéget lehet az étterembe csábítani. Mindez különösen érdekes annak fényében, hogy az Egyesült Államokban 2026 március óta folyamatosan csökken a McDonald's éttermek látogatottsága. Hát ennyi, hogy ez beköszön-e hozzánk, már csak én teszem hozzá a halkan, nem tudjuk, de ugye ami nyugatról jön, fúj szél, az előbb-utóbb ideér.

0: Jonas Brothers, No Time, No Talk, a Corona FM 100-on jó reggel. 2 perc múlva pedig már 8 óra. Megjelent a poszt, szokás szerint 6 óra előtt a Corona FM 100 Facebook oldalán, hogy villany autóval indulunk neki az új hétnek. Ezzel aztán nagy fába is vágjuk ám a fejszénket. Ugyanis jön az első elektromos autós reggel, tévhitekről és valóságról, hatótávról, árakról és spórolásról is szó lesz. A kérdésünk így hangzik ma reggel, miért jó, vagy miért nem jó az elektromos autó? Ha használsz ilyet, akkor biztos van róla véleményed, ha pedig nem, akkor is határozott lehet a döntésed, de az is lehet, hogy ez majd változik egyszer csak. Szakértő vendégünk lesz 8 óra után, hívhatjuk a villanyautosok.hu egyik szerkesztőjét, vezetőjét, Antalóczi Tibor, úgyhogy vele beszélgetünk. Ha valaki, akkor ő igazán tudja majd, hogy miért jó, vagy miért nem az elektromos autó. Részletek tehát Csapai Tamással 8 óra után, illetve ha már közlekedés, a Bakodi bejáróval szemben ott a háromlábú, ezt azt jelenti, hogy Dunapata és Kalocsa között Trafipax fogad, óvatosan vezess, bármerre is jársz, tartsd be a határokat. Éva a hírekkel, aztán hadd szóljon a villanyautó.
1: Szia, te ki vagy?
2: Állomáskeresőnek hívnak.
1: És miért állsz pont itt?
2: Tudod, jártam arra, ahol azt mondták, frissek a hírek. Ott is megálltam, ahol slágereket ígértek. És hallottam azokat, akik össze-vissza recsegtek. De itt végre jól érzem magam. Tisztában vagyok a legfontosabb hírekkel. Csak a legjobb slágerek mennek, és persze szépen szól minden.
1: Most már értem, hogy miért pont a 100-at választottad.
2: Corona FM 100. Itthon vagy.
3: Gyermekek bevonásával népszerűsítik az októberi véradásokat. A Mohu tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát. Köszöntelek a Corona FM 100 friss híreit hallod. Az októberi véradásokon a szervezők az iskolás gyermekek bevonásával is szeretnék ösztönözni a felnőtteket a segítségnyújtásra. Szejcné Nyírő Csilla rádiónknak elmondta, hogy a diákok által hazavitt meghívókkal minél több embert szeretnének megszólítani. Októberben Dunapatajon, Hartán, Kalocsán, Géderlakon és Dunaszent Benedeken is várják a véradókat. A hónap utolsó alkalma október 26-án lesz a Kalocsai Közösségi Házban.
4: Három lehetőség is lesz október. Kalocsai helyszínen. Háromból kettő rendhagyó, mondhatnánk, hiszen bevonjuk azokat az intézményeket is, akiken keresztül el tudunk érni olyan véradókat, akikhez egyéb úton nem feltétlen tudnánk információt küldeni.
3: A Mohu tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát, ingyenesen biztosít erre szolgáló konténereket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és más közösségeknek. A cég 2023 óta megduplázta kihelyezett konténerei számát, ma országszerte 3500 textilgyűjtő konténere működik. Bizalmáról biztosította Marine Le Pen a francia nemzeti tömörülés elnökét, miután egy francia oknyomozólap antiszemita üzeneteket tulajdonított neki. A Médiapart szerint a 2013 és 15 között küldött üzenetek valódiak, és a Meta adatai is ezt támasztják alá. Jordan Bardella viszont hamisítványnak nevezte azokat és feljelentést tesz. Rekordszámú, mintegy 7,4 millió látogatója volt a müncheni Oktoberfest sörfesztiválnak az idén. A korábbi rekord 7,2 millió látogató volt 2023-ban. Ezzel a 2026-os sörfesztivál hosszú története során a leglátogatottabb lett. A város adatai szerint 6,7 millió korsó sört fogyasztottak el. Ez 2,7%-kal több, mint 2025-ben, amikor 6,5 millió korsó sör fogyott el.
2: A sporthírek támogatója az Ecolab. Ecolab. Teljes körű higiéniai megoldások.
3: Az U16-os paksi lányok vasárnap a Vasas Kubala otthonában léptek pályára. Már a mérkőzés elején látható volt, hogy a hazai csapat fizikálisan nagyobb és erősebb játékosokból áll. Ennek ellenére a paksiak egyáltalán nem játszottak alárendelt szerepet. A lányok több szép tudatosan felépített támadást is vezettek, amelyek közül 2 góllal is sikerült befejezni. Külön pozitívum volt, hogy a paksi játékosok nem ijedtek meg a Vasas fizikai fölényétől, bátran vállalták az ütközéseket, s végig próbálták megvalósítani az edzői elképzeléseket. A Radványi László edzette lányok sajnos több olyan gólt is kaptak, amely megfelelő védekezéssel elkerülhető lett volna, így a Vasas Kubala végül 9-2-es győzelmet aratott. Az eredmény ellenére a paksiak teljesítménye és hozzáállása dicséretet érdemel. A mérkőzés ismét megmutatta, hogy a csapat fizikálisan erősebb ellenfelekkel szemben is képes bátran, kezdeményezően futballozni. A találkozó pedig értékes tapasztalatot jelent a lányok számára a további mérkőzésekre. A gólokat Vitt Viktória és Antal Alina szerezték.
2: Pótold a folyadékot természetes forrásból. Az időjárás jelentés támogatója a Hartai Természetes Ásványvíz és Grőpszikvíz.
3: Kifejezetten nagy hőmérséklet ingadozással indul a hét, még a kora reggeli órákban 4 fokig hűlt a levegő, délutára akár 26 fokig is megemelkedhet a hőmérséklet. Továbbra is a napsütés és a száraz, csapadékmentes idői lesz a főszerep. Köszönöm a figyelmed, legyen szép napod!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Köszönjük szépen, Éva!
5: Nagyon szívesen!
0: Szuper, 4 perccel múlt el 8 óra, egyel többen vagyunk, Tamás is megérkezett, szia!
6: Jó reggel, sziasztok!
5: Jó reggel!
6: Nem is csak többen vagytok.
0: Szerintem azért ettől egy kicsit fontosabb a szereped, de visszatérve Évára, nem tudom, mi volt elfelejtette, meg kellett volna jegyeznem azt a gyökeret, vagy nem tudom mi.
5: Varjuhaj.
0: Varjuhaj.
6: Kezdi megint a
5: vajákos
6: rózsás.
5: Varjuhaj.
0: Ezt kellene megjegyeznem, mert az mindenre jó. Tehát ha bármi bajod van, a fáj a lábad, ha nem tudom, bármi, tök jó.
5: Fejed.
0: Mindenre. Tehát tetőtől talpig.
6: Mondom, egy klasszikus vajákos birinei van velünk itt.
0: De szerintem ettől sokkal fontosabb info, hogy a bakodi elágazással szembe kitették a háromlábút, tehát Dunapota és Kalocsa között ott a trafi, óvatosak legyetek, bármerre is jártak. Ha már útra kelünk, akkor azt villannyal tesszük-e, dízellel vagy benzinessel? Tamás, mivel jött?
6: Én benzines autóval érkeztem.
0: Korsi?
5: Kétkerekűvel.
0: Mondjuk a legegészségesebb, meg a villanyautóval. Na, tehát, hogy most van minden,
6: igen,
0: ami játszik, és előnyök, illetve hátrányok. Látjuk ugye, hogy a villanyautóval kapcsolatban valakinek nincs is személyes, de áttételes tapasztalata biztosan van, látja a tévében az akkumulátorgyárakat, látja az autókat, látja az árakat, szóval annyi, de annyi minden vetülete van magának a villanyautónak, hogy azt se tudom, hol kezdjük el.
6: Ez egy rettetesen sokrétű kérdés, illetve probléma is egyben.
0: Igen.
6: Nyilván probléma annak, akit érint éppen az autóvásárlás. Meg hát az akkumulátorgyárakról most azt tegyük is félre, szerintem egy pillanat erejéig, ezt most így bontsuk le erről a kérdésről, és fókuszáljunk csak magára az eszközre.
0: A villanyautóra.
6: A villanyautóra. Az a helyzet, hogy nekem töredelmesen be kell vallanom, hogy szerintem még 5 kilométert nem mentem villanyautóval.
0: Aha.
6: Úgyhogy tehát, hogy gyakorlati felhasználásra vonatkozó tapasztalatom, az konkrétan a zéróval egyenlő.
0: Jó.
6: De ez nem jelenti azt egyébként, hogy én is zsigerből gyűlölködnék a villanyautókra. Tehát, rendben, hogy semmiféle ilyen jellegű fenntartásom nincsen.
0: Mi az, ami arra ösztönözne, hogy vásárolj egyet, és mi az, ami eltántorít a vettől?
6: Figyelj, az a helyzet, hogy eltántorító érvet nagyon nem tudok mondani, mert hogy az én, hogy mondjam, közlekedésemben, amiben nincsenek ilyen extrém hosszú utak, hanem általában ilyen maximum 3-400 kilométert megyek le egy fenékkel, abba maga a villanyautó tökéletesen megfelelne. Egy mai átlagos villanyautó nagyjából egy ilyen 300-400 kilométert azért már tud hozni. Nekem így, hogy mondjam...
0: Tehát nem vagy elutasító.
6: Ne, abszolút nem vagyok elutasító. Ami nekem rendesen tetszik a villanyautókba, ez a Jetson hang. Amik bizonyos sebesség alatt ezek a furcsa, ilyen űrhajószerű, vagy éppen milyen típus olyan hang, az, ami nekem így nagyon vicces.
0: Én 4-es 6-osnak hívom, amely olyan, mint a villamos.
6: Na hát, nevezzük 4-es 6-osnak.
0: Korsi, ha Laci hazállítan egy villanyautóval, akkor mit mondanál neki, hogy úristen, de jó, vagy azt, hogy Miért hoztad?
5: Én nagyon örülnék neki.
0: Örülnél neki?
5: Tetszenek, meg tök jó, hogy ilyen halkak, csöndesek.
0: Mondjuk a formájuk az valóban más, mint az átlagos autóknak, tehát már ránézel, nagyjából meg lehet mondani.
6: Nekem egyébként pont a forma az, ami egy kicsikét, nem az, hogy bán, csak így gyerekként ugye azt gondoltuk, hogy majd a 21. században már ilyen tiszta, ilyen űrautókkal fogunk közlekedni, és most nem feltétlenül technológia, hanem így formára tud. És gyakorlatilag igazából nem mozdultunk el a dizájnban ilyen extrém irányokba az autókkal.
0: Sőt, én azt gondolom, hogy a villanyautóknál ezt keresték nagyon sokáig, évekig, hát rettentő rondák voltak. Tehát, hogy ilyen brutális, mondjuk sosem.
6: Mondjuk ki, volt egy-két okádék dizájn, tehát ezt ki kell mondani.
0: Szó szerint. Rendben, lesz egy szakértőnk, jó? Őt mindjárt hívjuk.
6: Legalább valaki, aki ért a kérdéshez.
0: Antalozzi Tibornak hívják, és a villanyautók.hu szerkesztője, tulajdonosa, nem tudom, majd megkérdezzük tőle, mert alkalmunk még nem volt beszélni, csak egyszer így ráírtam, hogy szeretnénk egy ilyen reggeli műsort, amikor erről beszélgetünk, és ő nagyon készséges, kedves, aranyos volt, azt mondta, hogy akkor hajrá. Ő nagyon régóta, ahogy én látom, foglalkozik ezzel a kérdéssel, és magával a villanyautóval. Az oldalon rengeteg újdonságot lehet olvasni, és szinten, nem úgy napi szinten több új bejegyzés készül, születik.
6: Én feltehetek neked még egy kérdést.
0: Persze.
6: Megbántad, vagy nem bántad meg azt, hogy a benzines belső égésű autóról villanyautóra váltottál?
0: Dízelről váltottam, az Alfáról, a szívem szakadt meg, hogy a 159-est el kellett engedni.
6: De... A szép fehér 159 kombi, micsoda gyönyörű autó.
0: Elképesztően jó volt. Nagyon szerettem, nagyon kedveltem, de hogy szerintem most itt van a váltás ideje. Uh-huh. Tehát aki csak tud, az mindjárt el fogjuk mondani, hogy elsősorban miért váltson, mert az anyagi vonzata is brutális, óriási, zongorázni lehet, gyerekek, a különbséget.
6: És nem egy boci-boci tarka, hanem egy Csajkovszki mű van a zongorán ilyenkor,
0: igen,
6: azt gondolom.
0: Igen, ez az egyik, és a másik Éva tapintott rá a lényegre. Az a csend, ami egy villanyautóban van, az számomra fölfoghatatlan.
5: Ott még akár akkor híreket is felmondhatok,
0: igen,
5: nem menet
0: igen,
5: közben?
0: Igen, de szó szerint. Tehát a menet zajt leszámítva semmiféle hang nem jön. Ahogy a kerék éri az aszfaltot. Ezt hallod. Semmi más. Nulla.
6: Ez ennyire amikor használod a villanyautót, ez ennyire érzékelhető?
0: Az. Hát, ha beülsz, és azt veszed észre, hogy haladsz, de nem szól semmilyen hang. Csak a csend van körülötted, az engem felvillanyoz.
6: Figyelj, muszáj ezt egyszer elvinni
0: egy körre. És akkor még rengeteg előnyös tulajdonsága van, gyorsulás, üzemanyagár. Szóval ezeket,
6: ezeket kivesézgetjük szépen sorjában.
0: Mindjárt hívjuk Tibort, a szakértőt, de most belecsapunk Gigi D'Agostinóval.

0: Time, Fly With You, Gyügyi D'Agostino a Korona FM 100-on. Jó reggelt, hajszál pontosan 4:09, és hát a villanyautókról beszélgetünk mindjárt, de előtte még a Trafipaxról.
1: Hiszen Trafipax várja az arra közlekedőket az 51-es főúton Dunapataj és Kavacsa között a Bakodi elágazásnál. Ott a sebességkorlátozás, hogyha az emlékeim nem csalnak, egyébként 90 km/h, de azért nézzétek a táblákat, mert akár lehet kint egy korlátozó tábla dolgozók miatt például.
0: Felmerjen venni, Tibort hívtuk a villanyautósok.
1: Figyelj, próba szerencse.
0: Akkor viszont most hívjuk, jó? Mert szerintem időközben letette, úgyhogy meglátjuk, reméljük, hogy sikerül őt elérnünk, és sikerül vele beszélnünk. Szóval villanyautosok.hu, és ott rengeteg, de tényleg nagyon-nagyon sok, hoppá, sok mindent lehet olvasni. Halló, Tibor, jó reggelt, Német István is a rádió, szia. Élő adásban vagyunk most már. Négy kérdést írtunk össze neked. Az első, a kezdetekre muszáj visszamennünk, hogy te mióta írsz újságot villanyautóról, illetve mióta vezetsz villanyautót, mert gondolom azzal jársz.
2: Természetesen. Nyilván az első villanyautóm az 12-13 évvel ezelőtt vettem, 2014-ben. Egy Nissan Leaf, ami akkor elérhető volt úgy nagyjából bárki számára. Hát tulajdonképpen az, hogy tartalmat gyártok ebből, az 2-3 évvel később kezdődött, egy 2 évvel később, 2016-ban, azóta készül a villanyautósok.hu, tehát most már 10 éve.
0: Ez az oldal, ez napi több alkalommal frissül, és szinte minden újdonságról beszámoltok, ami a villanyautókkal kapcsolatos.
2: Ez így van, és igazából nem is az újdonság talán a legérdekesebb, vagy a legfontosabb része az oldalnak az, hanem az, hogy olyan tanácsokat igyekszünk adni a felhasználóknak, és olyan információkkal igyekszünk ellátni mindenkit, aki elektromos autót használ, ami a mindennapi életben nélkülözhetetlen és nagy segítség, hogy ne maradjanak töltés nélkül, tudják a legfontosabb praktikákat, úgyhogy ebben igyekszünk segíteni.
1: Tibor, hogyha egy villanyautó szűznek kellene válaszolnod, akkor mi lenne a válasz arra a kérdésre, egy mondatban megfogalmaz, hogy mi a legnagyobb előnye a villanyautózásnak?
2: Én ezt kicsit átfogalmaznám a kérdést, mert én, tehát ugye azt fogod lenni inkább a kérdés, hogy miért érdemes villanyautóra váltani, és ugye nagyon sokan azt hiszik, hogy hát ez a környezetvédelem, meg hogy olcsóbb, vagy nem tudom. Én azt szoktam mondani, hogy egyszerűen azért, mert jobb. Sokkal jobb vezetni, sokkal élvezetesebb, gyorsulni ezzel az autóval, lendületesebb, dinamikusabb, csendes, nincs rezonancia. Tehát, hogy ezek azok az előnyök, amik szerintem sokkal fontosabbak annál, mint hogy most egy picivel olcsóbban közlekedek. Igen, nyilván most versenyben ez a helyzet, de ezt ugye nem lehet tudni, hogy a jövőben hogy fog alakulni. De nem is ez a lényeg. Tehát aki belül kipróbálja, megismeri, az általában nem azért nem ül vissza, mert hogy a másik drágább lenne, hanem azért, mert egyszerűen az elektromos autóból visszanézve a hagyományos belsőség és a motoros autó már nagyon elavultnak tűnik.
0: Erről majd beszélünk egyébként a későbbiekben, néhány adattal alá is támasztjuk mindazt, amit mondasz. Oké, de az érmének két oldala van. Mi a legnagyobb hátránya a villanyautónak?
2: Hátránya annak vagy azok számára van, akik esetleg nem tudnak otthon tölteni, vagy nem tudnak a munkahelyükön tölteni. Tehát nincs egy olyan fix pont az életükben, ahol az autó rendszeresen sokat áll, és van töltési lehetőségük. Nekik még vadászni kell a töltőket, tehát hogy ezt úgy értem, hogy esetleg el kell venni a szomszéd utcába, ahol van ilyen töltő, tehát egy nagyon picit kényelmetlenebb, de egyébként ezt leszámítva én nem érzek olyan hátrányt, amit a villanyautózás számlájára lehetne írni.
1: Tibor, mit gondolsz a villanyautózás jövőjéről? Hova fog vezetni ez az út? Lesz olyan szerinted, hogy 100%-os lesz mondjuk a villanyautó penetráció mondjuk az Európai Unióban?
2: De hát, hogy az utakon lévő összes autó elektromos lesz, azt ugye nem tudom, tehát még mai napig vannak, akik lovagolnak, vagy lovaskocsival járnak, de nyilván elenyésző az ő számuk, és ugyanez a sorsára, belsőség és a motoros autókra is, mert ahogy az emberek kipróbálják az elektromos autót, nem fognak akarni utána belsőség és a motoros autót venni, és nyilván, hogy átbillen majd a forgalomba is, és a szomszédnak is már elektromos autója lesz, akkor mindenki meg fogja gondolni, hogy vajon miért.
0: Egyetlen egy adat, bár a későbbiekre tartogattam volna, ha jól olvastam, és lehet, hogy nálatok, akkor a villanyautósok 87, de lehet, hogy 90 akárhány százaléka soha nem ülne vissza belső égésű autóba.
2: Ez így van. Van egy nemzetközi felmérés, éppen egyébként most is zajlik, ez a 90% körüli adat. Nyilván országoktól függ, hogy éppen milyen adat jön ki, de nagyjából ez szokott lenni az arány. Ez egy nemzetközi felmérés, amit a Norvég Villanyautós Egyesület szervez, és a Global EV Alliance, aminek a Magyar Elfoglalkozás Egyesület is a tagja, ők karoltak föl, és végez az egész világon, és valóban ilyen adatok jönnek ki általában, és ez nagyon jól mutatja azt, hogy ez egy működőképes dolog. Lehet félni nyilván az ismeretlentől, mindenkinek ott van a babszám az elején hátsójában, hogy hú, ez hogy fog működni, de ez első néhány hét nehézségei után. És a nehézség az alatt azt értem, hogy ugye megismerni az új technikát, meg az új szokásokat kialakítani. Ezek után a villanyautózás legalább olyan könnyű, mint a hagyományos versenyzés motorral való közlekedés. Ugye a kettő között az óriási különbség, hogy a benzines vagy dízel autónak a tankolását már megtanultuk, abban öltünk bele. Ez volt a természetes. Az elektromos autó töltése az meg új, és amíg az ember nem csinálja, addig azt hiszi, hogy hú, hát ez mennyire bonyolult, meg mennyire összetett, meg mennyit kell tanulni erről az egészről, de igazából csak el kell kezdeni csinálni.
1: Tibor, európai összevetésben hogy áll Magyarország a villanyautó elterjedésével? Hány százaléknyi a magyar autóparknak elektromos üzemelésű, és mennyi az, ami belső égésű motorral van még az utakon?
2: Egészen pontos adatot most nem fogok tudni mondani, mert az utóbbi néhány hónapban nem kaptunk statisztikát a nyilvántartóból, hogy pontosan hogy áll az adat. Hát az én becslésem olyan 3% környéke lehet a teljes autóállományon belül az elektromos, tisztán elektromos, és hát ugye ott tartunk, hogy ilyen 10%-oknál van az új autóértékesítésen belül, itt nyilván mindig függ attól, hogy éppen hogy vannak kiszállítások. A magyar piac az nagyon apró, tehát egy-egy néhány tíz darabos kiszállítás lökni jobbra-balra egy-egy hónapban, tehát hogy most itt tartunk per pillanat, de ez meredeken emelkedik, és a helyzet az, hogy a magyar villanyautó eladásokat elsősorban nem a magyarországi kereslet fogja befolyásolni, hanem majd az egész európai kereslet, mert ahhoz fognak igazodni az autógyártók, és hogyha ha Európa nyugati részén teszem azt már 80% ezt a villanyautók aránya, akkor nem fognak csak Magyarországnak gyártani még hagyományos versenyzési motoros autókat, akkor nyilván ehhez nagyon közelítő lesz majd a Magyarország elektromos autóeladás is.
0: A műsor hátraelvő részében megnézzük majd, hogy miért érdemes átülni a belső égésű motoros autóból egy elektromos autóba. De nagyon szépen köszönjük Antalóczi Tibor villanyautósok.hu. További szép napot
2: és köszönöm a lehetőséget.
0: Örök hála, szia. Mi pedig folytatjuk tovább, mert hogy tényleg rengeteg adat, érvés, mindenféle van a birtokunkban, hogy beszéljünk a villanyautózásról.
1: És persze egy picit majd pénztárcában is turkálunk.
0: Ó, nem kicsit. Tehát nem kicsit,
1: mert... Milyen árkategóriákban mit érdemes vásárolni? És hát megnéztem azt egyébként, hogy mi a legolcsóbb, illetve a legdrágább Magyarországon elérhető elektromos autó. Majd erre is kitérünk, de csak egy jó kis Coldplay dal után.

0: hogy elmondjuk neked, milyen zene szól a Korona FM 100-on.
1: Könnyű és nehéz dolgunk van egyszerre.
0: Mert itt megtalálod a régi kedvenceidet.
1: De elsősorban azokat a dalokat hallod,
0: amit az egész világ szeret.
1: Márpedig a világ nem téved.
0: A ritmus.
1: A ritmus.
0: A dallam. Ott van benned. Benned is. És bennünk is.
1: Kik nekünk.
0: Hallgass ránk.
1: Gyere. Mutatjuk az utat. Korona FM 100.
0: Korona FM 100.
1: Itthon vagy.
0: Itthon vagy.
2: A műsorszám
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ők hirdetnek, így még sikeresebbek.
1: Reklám.
3: Ha rendezvényt szervezel, ne csak egy termet keres. Keres egy helyet, ahol minden részlet a helyén van. Micó Birtok. Fülöpszálláson, céges rendezvényekhez, családi eseményekhez és esküvőkhöz, a kisebb meghitt alkalmaktól egészen a több száz fős rendezvényekig. Profi szervezés, tökéletes ízek, elegáns terek, hatalmas zöld területek és rendezett, különleges környezet. Mindez elérhető árakon. A Micó Birtokon minden adott egy igazán emlékezetes eseményhez. Különlegesebb, mint gondolnád, és közelebb, mint gondolnád. Gyere el, nézd meg személyesen! Micó Birtok, a hely, ahol az álmok valóra válnak.
4: Az egészség a legnagyobb kincs. A biztonság alapja pedig a pontos diagnózis. CityLab Kalocsa, ahol gyors vérvétel, megújuló profi szűrő.

0: Ön járt már idénlátásvizsgálaton? Ha még nem, itt a tökéletes alkalom. A 33. évfordulóját ünneplő Vicai Látás és Hallás Központ különleges születésnapi ajánlattal várja. Készítessen új szemüveget, és ön döntheti el, mire kéri a 33%-os kedvezményt. A szemüveg lencsére vagy a szemüveg keretre. És ez még nem minden. Új szemüvegéhez most az optometriai látásvizsgálat ingyenes. Foglaljon időpontot a 30-647-80-22-es telefonszámon, vagy online a vicaioptika.hu oldalon.
1: Na, Józsikám, új autó? Ez jó sokba kerülhetett. Hogy tudtatok már megint ennyit spórolni?
2: Tudod, szomszéd, leszigeteltünk mindent, a homlokzatot és a födémet is. A számlák helyett inkább a kocsi részleteit fizetjük.
0: Te is követnéd Józsi példáját? Spórolnál a fűtés és hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig. Vásárolj építőanyagot közvetlenül a gyártótól. Kalocsa és Bátya között az 51-es főút mellett. Hőszigár. A legjobb ár.
3: Te is kéred a siker kulcsát?
0: Keresd a koronaradio.hu-n a média ajánlat menüpontot.
3: Ez reklám volt.
4: Köszöntelek, a Korona FM 100 friss híreit, és Korsós Évát hallod. Meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A települési és fővárosi kerületi önkormányzatok október 22-ig jelezhetik helyi bölcsöde fejlesztés és korszerűsítés igényeiket. A felmérés célja, hogy a minisztérium pontos képet kapjon a helyi igényekről, és ezek alapján tervezhesse meg a következő időszak bölcsődei fejlesztéseit. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretett Szolgálat a szombaton leégett radostyáni református templom és harangtorony újjáépítésére. A felajánlásokat a Magyar Református Szeretett Szolgálat adománygyűjtő oldalán vagy banki átutalással várják. Humi megnevezéssel bocsátott ki emlékérmét a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapján vasárnap. Az Imrei Boglárka iparművész tervezte 5000 forint névértékű színes fémérme, a Jegybank magyar pásztor és vadászkutya fajtákat bemutató emlékérme sorozatának 7. tagja. Olaszországban 30%-ban korlátoznák azoknak a külföldi hátterű diákoknak az arányát az osztályokban, akik nem beszélnek megfelelően olaszul. A kormány szerint ezzel segítenék a beilleszkedést. Oroszország ismét távozásra szólította fel az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket. Arra figyelmeztettek, hogy folytatják a tömeges megtorló csapásokat Ukrajna ellen, beleértve a fővárost, Kijevet.
3: Pótold a folyadékot természetes forrásból. Az időjárás jelentés támogatója a Hartai Természetes Ásványvíz és Gröbszik víz.
4: Ma derült vagy fátyolfelhős napos száraz idő várható, a délutáni órákra csökken a fátyolfelhőzet, a szél gyenge marad, délutára 22 és 26 fok közé melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmed, Korsós Évát és a Korona FM 100 friss híreit hallottad.
5: Köszönjük szépen Évának a rövid híreket, 2 perccel múlt el 8:30 jó reggelt. Van egy trafi hírünk, ez talán a legfontosabb, hogy a Bakódi bejáróval szemben az 51-esen ott a háromlábú, el lehet suhanni mellette, csak léci 90 alatt menjetek, mert hogy a fölött 50 ezer a bírság úgy indul.
6: 90 fölött még mosolyogjatok is szépen.
5: Ne.
6: Na, hogyha már az 51-es út, akkor maradjunk még itt, Dunapataj belterületén építési munkák zajlanak. Dunapataj és Kalocsak között még szintén az 51-esen az útmenti növényzetet gondozzák, és Kalocsa belterületén pedig árok, patka és szegélyrendezés van folyamatban.
5: Aztán itt az összekötő út az 51-es, illetve az 52-es között, nevezetesen Hartától Dunatetlétellen át, ahol is a mai reggelen árok, patka és szegélyrendezés zajlik. De ha már fél lábbal ott vagyunk az 52-ese,
6: akkor az 52-es főúton még mindig útépítési munkák zajlanak Soltól egészen Fülöpszállásig, itt félpályás lezárása, jelzőlámpás és jelzőrös irányításra kell számítani.
5: Hosszabb menetidővel kalkuláljatok a Kecskemét ellene dolgotok, mert hogy a megyeszékhely előtt két körforgalmi csomópontot is kiépítenek. Az 54-esen a Hajósi Pincefol és Császártöltés között pedig az útmenti növényzetet gondozzák.
6: Kiskunhalas és Kecel között Imrehegynél útépítési munkák zajlanak, félpályás lezárásra kell számítanunk.
5: Megyünk a Duna túloldalára, a 6-os főúton jó hosszan Duna-Szentgyörgytől kezdődően egészen Bonyhádig, vagy még tovább az útmenti növényzetet gondozzák. Van hírünk az M6-os autópályáról is.
6: Itt aszfaltozási munkák zajlanak a 141-es és 144-es kilométer között, sávlezárásra kell számítani.
5: Óvatosan, lassan, higgadtan és nyugodtan haladjatok. Jó utat!
6: Ha bármilyen fontos dolgot találkoztok a környék útjain, akkor pedig hívjatok fel minket, a telefonszámunk 78-as körzet 567-662, és most jó utat!
3: Legyen az autód mindig tiszta!

0: Korona FM 100-on és egy viszonylag ritkán hallható, de új muzsika itt a Koronában. Egyébként vele kapcsolatban annyit lehet tudni, hogy hát nem áll túl jól a szénája, bírósági tárgyalásokra jár. Képzeld, volt olyan koncert, amit meghirdettek, aztán elfelejtett elmenni, de a gázsit elutalták neki, és ő ezt most nem is akarja visszaadni.
1: Mik vannak?
0: Ugye?
1: Hát a Guns N' Roses legszebb időszakát érzi az ilyesmi.
0: Egy rocker tudja, hogy
1: igen.
0: Na jó, és nem szeretek kiegyezni nyilván
1: sem.
0: De előfordulnak ezek szerint ilyenek. Villanyautózunk ma reggel, köszi, hogy itt vagytok, tök jó, hogy itt vagytok, Rádiózi Királyság, mondjuk mi ezt már évek óta, és most a villanyautó egy jó nagy szelet. Én bevallom őszintén, nagyon régóta készülök rá, hogy erről beszéljünk már, mert ez minden embernek fontos lehet. Annak is, akinek nincs, és annak is, akinek már van.
1: Melyik irányból kezdjük el megközelíteni, megtámadni ezt a témát?
0: Szerintem onnan, hogy először váltani kell. Tehát, hogy mindannyian, ahogy azt Tibor elmondta, abban szocializálódtunk, hogy tankolunk, és vagy benzines, vagy dízel autónk van. Ugye? Mindenki
1: esetleg még gázos, fel. Még ez az.
0: Jó, tényleg, vagy gázos. És hát a villanyautó egy egészen más rendszer. És az a döntés, hosszas mérlegelés után, hogy átülünk ebbe, az szerintem egy nagyon komoly döntés.
1: Na, akkor tyújtjunk, mondjuk, tételezzük fel, hogy elindul mondjuk a horvát tengerpart egy távolabbi részére.
0: Ne.
1: De.
0: Igen?
1: De. Tudjuk, elindul a horvát tengerpart egy távolabb eső részére, amit nem lehet megtenni egy, most mondtam volna majdnem azt, hogy tank üzemanyaggal, feltöltött akkumulátorral. Amikor a tyutyú megáll valahol Horvátország közepén feltölteni az autóját, mennyi időt emészt fel ez az életéből?
0: 15 percet.
1: Tehát akkor mondjuk
0: 20-tól biztos nem
1: 20 percet, és a 20 perc alatt feltöltődik, mint 85%-ra az akkumulátorod, amivel tudsz menni megint 400 km, mondjuk.
0: Hogy van, kb. Így van.
1: Tehát nagyjából azt mondhatjuk, hogy egy tankolás, és most kiraktam a légidézőjeleket, 3-4 annyi időt vesz el az ember életéből.
0: Vagy többet. Tehát azért azt te is tudod, ha beállsz egy üzemanyagkúthoz, leveszed a pisztolyt, telenyomod egy perc alatt, vagy kettő, bemész, kifizeted, és távozol. Ha nincs sor, akkor ez szerintem bőven megvan 5 perc alatt.
1: Mert ugye ez szokott lenni az egyik ilyen komoly érv a villanyautózás ellen, hogy mert nem tudok elmenni ökörító fülpösre egy feltöltéssel, és nekem meg kell állnom, és órákat kell várnom, hogy legyen szabad töltő, igen, csatlakozó, igen, vagy egyáltalán elektromos autó töltő. Na ez például egy olyan hátránya mondjuk az elektromos autózásnak, hogy tovább tart a tankolás, most így fogom nevezni, mert ez számomra a legkézenfekvőbb.
0: De teljesen rendben van így.
1: Mint a sima belső égésű motoroknál. De vajon ez a sokszoros idő, ami mondjuk legyen 20 perc egy ilyen feltöltés alatt, ez vajon tényleg akkora kényelmetlenség és akkora probléma egy átlag autós életében, hogy erre nincsen ideje, amikor ő megy valahova, vagy ezt, amikor van elektromos autót, hát bekalkulálod, hogy mondjuk a tankolás az tovább tart egy picit, de addig iszol egy kávét, megmozgatod magad, tornázol egyet a parkolóba, mit tudom, hogy mit lehet még ott csinálni.
0: Amikor ezzel a kérdéssel szembesülök, ezzel minden villanyautós találkozik, minden benzines, gázolajos, ez első kérdések egyike, mint ahogy neked is felvetésed. Akkor én azonnal tudom, nem illik kérdéssel válaszolni, de felteszem azt a kérdést, hogy mikor mentél egy húzamban utoljára 400 kilométert, és akkor ott a nagy csend jön.
1: Igen.
0: A nagy csend. Tehát évente szerintem az autósok döntő többsége, 90% felett lehet az arány, aki egy húzamban 400 kilométert talán egyszer, vagy kétszer, ha megtesz, az kettő alkalom. És az van 365 nap.
1: Igen.
0: Jó. Elhatározás kérdése. Én ott tartottam, és muszáj visszamennem, Tamás, az alapokhoz, mert mindenki így kezdi. Te is így fogod majd, és mondom még egyszer, mindenki ezzel a kérdéssel előbb-utóbb szembe találkozik. Milyen legyen a következő autóm? Mert amiben most ültök, drága hallgatók, az nem tart ki az idők végezetéig, és előbb-utóbb váltani kell. Nem fel